0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szívet fáj.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a
1: Best FM-en. Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébih a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta Rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Részleges napfogyatkozás ma este. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet. A tartós szárazság továbbra is komoly kihívást jelent a vízkészlet megőrzése szempontjából.

0: kezdeményezés részeként munkáltatói fórumot szerveznek csütörtökön a Városházán. A szakmai találkozón adják át a résztvevő cégeknek azt a rendszerezett adatbázist, ami az állásukat elveszített munkavállalók adatait tartalmazza. A szervezők továbbra is várják a segítségre szoruló dolgozók jelentkezését az erre kijelölt elektronikus levél címen. A cél az, hogy a térségben élő családok mielőbb biztonságos megélhetéshez jussanak. Kigyulladt és teljesen leégett egy parkoló autóbusz kedd délelőtt Jászberényben, egy helyi áruház parkolójában. Adta hírül a katasztrófavédelem. A hirtelen felcsapó lángok a jármű környezetében lévő ajnövényzetre is gyorsan átterjedtek a helyszínen. A járművezető éppen a kötelező pihenőidejét töltötte a közelben, így a busz utasterében szerencsére egyetlen utas sem tartózkodott a baleset pillanatában. A sofőr azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a nála lévő eszközzel, de egyedül sajnos nem járt sikerrel. A lángokat végül a jászberényi hivatásos tűzoltók folytották el több vízsugár segítségével. A tűzeset során keletkező hatalmas füst miatt a hatóságok a biztonság érdekében csökkentették a szomszédos vasútvonalon haladó vonatok sebességét az oltási munkálatok idejére. A tűz keletkezésének pontos okait szakértők vizsgálják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
1: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
0: Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Az ügyben végleges döntést a járásbírósághoz majd. Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel Kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a Kisújszállási önkormányzati egységek 3 vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverőgép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt

0: drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre a Zagyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 g volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hét végére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok augusztus 12. napján. Sok boldogságot kívánok a névnapos hölgyeknek, a Kláráknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Az év 224. napja ez már, ami viszont változatlan, hogy az ezredforduló legnagyobb slágereire ébredhetünk. Itt lesz a Unique, a Punjabi MC, a Jamiroquai, most pedig Martin Solveig nyitja az órát. Rocking Music, 10 perccel múlt 6. Jó reggelt, Max Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-e van, szerda, a fiatalok világnapja, na és az elefántoké, aki tehát lélekben fiatal, az ünnepelje magát. Egyébként hát ugye fiatalságunk emlékei szólnak minden reggel, és a nap 24 órájában itt a Besten a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ezek közül most a Sana széttört Peugeot, azaz Punjabi MC és a Mundiantu Bakke, azt hiszem így kell kiejteni.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön ez a száraz hideg front, és mérsékli a hőséget, közben élénk szélre készülhetünk, esni sajnos nem fog. Részletes időjárás jelentés a hírekben mindjárt fél hét. Jó reggelt, Gwen Stefani és Ékon duettezik a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Szép kártyaadatokkal élt vissza egy öcsödi férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm-t, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet. Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, szerda. Csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Nem is lesz felhő az égen. Ez olyan szempontból jó, hogy este majd jól lehet látni remélhetőleg a részleges napfogyatkozást. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főleg a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. A maximum pedig kicsit visszaesik 26-33 fok közé. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, el is a Kisstől, a No One szól a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 12-e szerda a legfrissebb híreit, a következő órában pedig biztosan játszom majd a Spice Girls slágerét. És itt lesz Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A női hormonrendszerre is hat a tartós meleg. Összefogás a kerékpárgyár utcára kerülő alkalmazottaiért. Lángba borult egy autóbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Összefogtak a vállalkozók, segítséget nyújtanak a munkanélkül maradt dolgozóknak a tószegi kerékpárgyár bezárása után. A város tájékoztatása szerint Szolnokról és a környező településekről, sőt,

0: járművezető éppen a kötelező pihenőidejét töltötte a közelben, így a busz utasterében szerencsére egyetlen utas sem tartózkodott a baleset pillanatában. A sofőr azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a nála lévő eszközzel, de egyedül sajnos nem járt sikerrel. A lángokat végül a jászberényi hivatásos tűzoltók folytották el több vízsugár segítségével. A tűz keletkezésének pontos okait szakértők vizsgálják. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre készülhetünk térségünkben. Ma még kellemesebb 30 fok körüli nyári meleg valószínű. Napközben kevés felhő jelenhet meg az égen. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem látszik az előrejelzésekben. A következő napokban aztán ismét egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A hét második felében már 35 fok körüli csúcsértékek lesznek jellemzők.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hétközepén, augusztus 12. szerda. Sok boldogságot Klárák, szülinaposok, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Pink, a Stupid Girls-el biztosan jön nem olyan sokára. Az órát viszont a Chocolate Puma dala indítja, Always and Forever. Max M. Levente vagyok.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 12-én, azon a napon, amelyen 1981-ben az IBM bemutatta korszakalkotó a személyi számítógép piacot alapjaiban forradalmasító modelljét, az 5150-est, legismertebb nevén az IBM PC-t. Habár a termék legolcsóbb konfigurációja is meglehetősen borsos, 1565 dolláros, mai árfolyamon több mint 1 millió forintos összegért volt elérhető, ára még így is töredéke volt a cég több százezeres irodai gépeinek, így a készülékből a készítők elvárásait többszörösen felülmúlva két éven belül több mint 750 000 darab talált gazdára. Elterjedéséhez és népszerűségéhez az is nagyban hozzájárult, hogy az IBM nem csak a saját alkatrészeivel, hanem más gyártók szabványaival is kompatibilissá tette az 5150-est, ami ennek a hozzáállásnak köszönhetően a mai napig is használatos PC-k ősévé és prototípusává vált. Közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, jön Pink dala, Stupid Girls. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is 7:30, jó reggelt kívánok, augusztus 12-e, szerda, friss híreivel folytatjuk. A következő fél órát pedig Paul Johnson dala indítja. Száraz hidegfront ez érkezik, és mérsékli a kánikulát. Esni sajnos továbbra sem fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Részleges napfogyatkozás ma este. Kiszabadítják a fogságból a senyvedő városi fákat. Teltházas jubileumi gálakoncert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Megkezdik a rossz állapotban lévő fák kiszabadítását a beton és fémkeretek alól Szolnokon. A szolnoki faitatók közössége arról számolt be közösségi oldalán, hogy hosszas egyeztetést folytattak a városi főkertésszel, Boros Zoltánnal a közterületek növényzetének megóvása érdekében. A szakember ígérete szerint próbajelleggel már a héten elindítják a munkafolyamatokat, és feltörik a fákat folytogató ragasztott kavicsréteget. A beavatkozás során a szakemberek felmérik a gyökérzet állapotát, valamint ezzel párhuzamosan a legrosszabb állapotú fémkereteket is elkezdik eltávolítani a törzsek körül. Felfüggesztették a regisztrációt, minden jegy elkelt a jubileumi gálakoncertre. A Vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából ad ünnepi hangverseny Szolnokon a Megyeháza dísztermében a helyi légierőzenekar és a szimfonikus zenekar. Vendégművészként pedig Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekesek működnek közre. A szervezők tájékoztatása szerint a zenei estre azonban akkora volt az érdeklődés, hogy már meg is telt a nézőtér. Több jelentkezést nem tudnak fogadni. A szeptember 4-i hangversenyen a zenekarokat Kanai Toshifumi és Molnár János dirigálják. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 12-én szerdán. Sok boldogságot a Kláráknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1949-ben a mai napon született Mark Knopfler, angol gitáros, énekes, dalszerző, az egykori Dire Straits frontembere. augusztus 12 megszületett Tanita Tikaram, brit énekesnő, búgó hangú slágere, remélem sokaknak ismerős. Ben ezen a napon született Pete Sampras, amerikai teniszező, korábbi világ első, minden idők egyik legnagyszerűbb játékosa. 1975-ben a mai napon született Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck öccse, akit olyan filmekben láthattunk, mint a Good Will Hunting, az Oceans sorozat, vagy a Hogyan lopjunk felhőkarcolót. A sort a 92-es születésű angol modell színésznő zárja. Cara Delevingne főszerepet játszott a Papírvárosok, valamint a Valerian és az Ezer bolygó városa című filmekben. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok! Csak a szokásos reggeli minimál tumultus nyári szünet kiadásban, és egy-két koccanással megtűzdelve. A hármas főúton a nagyrédei elágazásnál három autó ütközött a 77-es kilométernél Hort irányába, sávzárás követel figyelmet, és két autó ütközött Szigethalom belterületén, a Műúton, a Viola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás lassítja a reggeli A-ból B-be eljutást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Utazunk a hírek után is egy kicsit hosszabb távra. Around the World, a világ körül jön majd a Daft Punk és Bay Alexis. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Szép kártyaadatokkal élt vissza egy öcsödi férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm-t, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet! Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: Ezt tettem a legjobb zenék. Részleges napfogyatkozás lesz este naplementekor. De hogy hogyan nézhetjük biztonságosan, elárulja nekünk az AI, a mesterséges intelligencia. Szóval, milyen védőszemüveggel nézhetem biztonságosan a mai napfogyatkozást?
1: A napfogyatkozást kizárólag ISO 12312 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel, úgynevezett eclipse szemüveggel, vagy speciális napszűrő fóliával szabad-szabad szemmel figyelni. A biztonságos megfigyelés legfontosabb szabályai: soha ne használjon hagyományos napszemüveget. Még a legsötétebb, polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív látható fényt. Kerülje a házi megoldásokat: korommal bevont üveg, röntgenfelvétel, CD, DVD lemez, homályos fotónegatív vagy hegesztő szemüveg, kivéve a 14-es vagy annál sötétebb árnyalatú hegesztő üveget.
0: Várjunk csak! 14-es vagy annál sötétebb hegesztő szemüveg? Srácok, van valakinek 14-es? Na jó. Amíg kiderül, jöjjön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Gramofonzi, Why Don't You a Besten?

0: Best FM a legjobb zenék, persze várjuk ki a végét, de a sok napocskaikon után jövő hét 2-től esőfelhőt és esőcseppeket is mutat az applikáció. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség lenne csapadékra, és az is biztos, hogy egy fokkal frissebb időnk lesz ma, 30 fok körüli maximummal, sok napsütéssel. De hogy mi vár ránk a folytatásban, az is kiderül perceken belül. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek után a Christina Aguilera és a Come On Over a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A női hormonrendszerre is hat a tartós meleg. Összefogás a kerékpárgyár utcára kerülő alkalmazottaiért. Lángba borult egy autóbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Összefogtak a vállalkozók, segítséget nyújtanak a munkanélkül maradt dolgozóknak a tószegi kerékpárgyár bezárása után. A város tájékoztatása szerint Szolnokról és a környező településekről, sőt Debrecenből és Kecskemétről is számos cég jelezte, hogy készen áll új állás lehetőséget biztosítani az érintetteknek. A helyi koordináció segít összegyűjteni a jelentkezéseket, hogy a felajánlott pozíciók minél gyorsabban eljussanak az állást keresőkhöz. A kezdeményezés részeként munkáltatói fórumot szerveznek csütörtökön a Városházán. Kigyulladt és teljesen leégett egy parkoló autóbusz kedd délelőtt Jászberényben, egy helyi áruház parkolójában. Adta hírül a katasztrófavédelem. A hirtelen felcsapó lángok a jármű környezetében lévő aljnövényzetre is gyorsan átterjedtek a helyszínen. A járművezető éppen a kötelező pihenőidejét töltötte a közelben, így a busz utasterében szerencsére egyetlen utas sem tartózkodott a baleset pillanatában. A sofőr azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a nála lévő eszközzel, de egyedül sajnos nem járt sikerrel. A lángokat végül a jászberényi hivatásos tűzoltók folytották el több vízsugár segítségével. A tűz keletkezésének pontos okait szakértők vizsgálják. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Sok napsütésre készülhetünk térségünkben. Ma még kellemesebb 30 fok körüli nyári meleg valószínű. Napközben kevés felhő jelenhet meg az égen. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem látszik az előrejelzésekben. A következő napokban aztán ismét egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A hét második felében már 35 fok körüli csúcsértékek lesznek jellemzők.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék augusztus 12-én szerdán a Magyarországról is látható részleges napfogyatkozás napján. Napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, esni nem fog, a maximum 30 fok körül alakul. Enyhe szél, este pedig majd keresünk egy magaslatot, onnan jól látható a naplemente. 19 óra 20-tól érdemes kémlelni, és hát megfelelő védőszemüvegben az égboltot. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Barni, hogy M1 Budapest felé Biatorbágynál a terelés végénél autós-kamionos találkozó, 2-3 kilométeres a dugó, reméljük semmi komoly. Köszönjük az infót, 9 után is találkozhatunk az ezredforduló legnagyobb sztárjaival és a legjobb dalokkal. Énekel majd Anastasia. És jön az Airi Mafia is.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155. Ide írt Barni is. Köszi még egyszer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Részleges napfogyatkozás ma este. Kiszabadítják a fogságból a senyvedő városi fákat. Teltházas jubileumi gálakoncert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Megkezdik a rossz állapotban lévő fák kiszabadítását a beton és fémkeretek alól Szolnokon. A szolnoki faitatók közössége arról számolt be közösségi oldalán, hogy hosszas egyeztetést folytattak a városi főkertésszel, Boros Zoltánnal a közterületek növényzetének megóvása érdekében. A szakember ígérete szerint próbajelleggel már a héten elindítják a munkafolyamatokat, és feltörik a fákat folytogató ragasztott kavicsréteget. A beavatkozás során a szakemberek felmérik a gyökérzet állapotát, valamint ezzel párhuzamosan a legrosszabb állapotú fémkereteket is elkezdik eltávolítani a törzsek körül. Felfüggesztették a regisztrációt, minden jegy elkelt a jubileumi gálakoncertre. A Vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából ad ünnepi hangverseny Szolnokon a Megyeháza dísztermében a helyi légierőzenekar és a szimfonikus zenekar. Vendégművészként pedig Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekesek működnek közre. A szervezők tájékoztatása szerint a zenei estre azonban akkora volt az érdeklődés, hogy már meg is telt a nézőtér. Több jelentkezést nem tudnak fogadni. A szeptember 4-i hangversenyen a zenekarokat Kanai Toshi Fumi és Molnár János dirigálják. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban Barni is megírta nekünk az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél. Összeütközött egy autó és egy kamion a 16-os kilométernél a külső sávon megindult, a forgalom a torlódás viszont még mindig 2-3 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, közben pedig elindult a Bandu Project dala King of My Castle a Besten.
1: A 90-es és

0: Best FM, a legjobb zenék. Csillagászati értelemben sűrű lesz a mai este és éjszaka, ugyanis ma éjjel tetőzik majd a Perseidák hulló csillagraj, és ugye részleges napfogyatkozás is lesz majd naplemente tájékán, és hát remélhetőleg senki sem egyedül kémleli majd az eget. Lonely címmel Ékondala folytatja Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Hiszem, ha látom, de jövő hét 2-től esőt is mutat az időjárás applikáció. Legyen így. Egyébként már a felfrissült a száraz hidegfrontnak köszönhetően a levegő 30 fok körüli napsütéses, száraz, tiszta időnk lesz.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is 2-3 kilométeres dugó vár az M1-esen Budapest felé haladókra Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél ugyanis autó és kamion ütközött. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra tartunk egy rövid információs szünetet. Aztán hozom többek között Tupac dalát. És itt lesz a Unique is. Augusztus 12. szerda, részleges napfogyatkozás naplemente tájékán, erről is, és sok minden másról. Friss infók, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Szép kártyaadatokkal élt vissza egy öcsödi férfi. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet. Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igazi sztárdömping lesz ebben az órában. Kelly Rowland, a Backstreet Boys, Lenny Kravitz, a Sugar Babes, a Depeche Mode, nem sokára a Gorillaz, elsőként pedig a Shapeshifters jön, és a Back to Basics. 4 perc elmúlt 10, hello! Augusztus 12. szerda, Klárák szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, és 91-ben ezen a napon a Metallica piacra dobta a The Black Album néven ismerté vált korongot, aminek hivatalos címe egyébként a zenekar neve, vagyis Metallica. Ez volt a banda 5. stúdióalbuma, és az első, amelyet Bob Rock jegyzett producerként. A korong a Metallica egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb zenei anyaga lett, és most egy másik legenda, a Depeche Mode folytatja az It's No Good dala Besten.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, torlódásra kell készülni, és tart a helyszínelés egy korábbi balesetnél a 3-as főúton, a nagyrédei elágazásnál, ahol két autó ütközött, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel. Figyelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is startol a délelőtt utolsó órája, benne Will Smith, Miami-ja. És Zséda Eperholdja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show, turisták ezrei rekedtek a vulkánkitörés miatt Szicíliában. A héten nem nagyon lesz eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak majd látnivalókat, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit-sziget napközben főleg a családoké lesz, este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet, találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légiparádét is, a csütörtöki drón, fény és tűzijáték show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a kataniai reptéren most délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este Illinois és Indiana több térségében is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki és utakat kellett lezárni. Az éjszaka sem hoz enyhülést a hőségben. Tegnap megdőlt a fővárosi hajnali meleg rekord. A Hungaromet adatai szerint a Jánoshegyen mindössze 25 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben. Az eddigi aznapi hajnali csúcsot 24,2 fokot 2017-ben mérték Budapest lágymányos meteorológiai állomáson. És nézzük, milyen idő várható majd a folytatásban. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's over, azaz vége van. Kiderült, hogy ezzel a kétszavas SMS-sel szakított Justin Timberlake anno Britney Spears-zel az Overprotected klip forgatásán. JT és a Sexy Back Indit, jön a The Sound Lovers, a Linkin Park, a Nox és a Black Eyed Peas is ebben az órában. Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. A Michael Jackson életrajzi film sikere után Jafar Jackson újabb hollywoodi szerepet kapott. Will Smith oldalán látható majd a Supermax című akciótrillerben, és szerintem nem is kell olyan sokáig várni, hogy Jafar Jackson zenei karrierje is beinduljon. Egyelőre be kell érnünk Will Smith-szel, jön a Miami a Best-en.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék este, részleges napfogyatkozás. 19-20 tájékán kezdődik, és hát a nyugati égboltot kell majd figyelnünk. Ezt kizárólag ISO 12312 kötőjel 2 szabálynak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel érdemes, vagy speciális napszűrő fóliával szabad szemmel figyelni. Ne használjunk hagyományos napszemüveget, még a legsötétebb polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és igolyán túli sugárzást, valamint az intenzív, látható fényt. Kerüljük a házi megoldásokat, a korommal bevont üveget, a röntgenfelvételt, a CD-DVD lemezt, a homályos fotónegatívot vagy hegesztő szemüveget, bár utóbbi a 14-es vagy annál sötétebb árnyalattól már védelmet nyújt. Ha távcsövet, kamerát vagy objektívet használunk, a napszűrő fóliát mindig az optikai eszköz elejére, a fény belépési pontjára kell rögzíteni. Itt a Besten pedig az óra végéig biztosan hozom még Michael Jackson dalát, Remember the Time, jön Horváth Tamás és Michael Gray is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a délelőttnek, és ezzel az én időmnek is. Átadom a stafétát Majoros Ritának. A The Killers a budapesti BL döntőben is elhangzott Human című dalával indul rögtön a következő óra. Jó étvágyat az ebédhez, és találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több napos esemény sorozattal ünnepeljük augusztus 20-át. Már 5 fürdőzőt harapott meg egy teknős Horvátországban. Folytatódik a derült napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rövidebb 10 perces lesz az idei tűzijáték, de egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Mindez a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu úgy tudja, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a Belarus határon a kerítés alatt. A 10 méter hosszú járatot migránsok használták, írta a Politikó. A határőrök a közelben 15 olyan emberre bukkantak, akik így jutottak át Lettországba. Fürdőzőkre támadt egy álcserepes teknős a horvátországi Split közelében, a szezonban már 5-5-ször. Az állat úgy 70 kilós lehet, a szemtanúk szerint rendszeresen felbukkan és hátulról közelíti meg a strandolókat. Legutóbb vasárnap harapott meg egy fiatal férfit a tengerben. Az álcserepes teknős szigorúan védett vándorlófaj. A területvédelem nem jellemző rá, de előfordulhat, hogy a hímállat most egy nőstényt védelmez. A szakértők szerint a teknős áthelyezése nem megoldás, viselkedése csak átmeneti. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék a következő néhány órát is velem. Felpörgetem a kedvüket. Ebben biztosak lehetnek Bob Sinclairrel, a TNT-vel vagy az E17-nel. A Killers pedig már nyitja is az órát, én pedig hamarosan a nap kérdését is felteszem, de előtte jön a Human. Töltsük együtt az egész délutánt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Napsütést, jó hangulatot mindenkinek mindenhová. Én Majoros Réta vagyok. Töltsék velem remélhetőleg a következő jó néhány órájukat, de ha csak pár percük van kikapcsolódni, akkor is választák a Best FM-et. A legjobb zenék itt szólnak a 90-es, 2000-es évekből, mint az E17 és az It's Alright. Hát ki ne imádná ezt a dalt. De itt lesz még Bob Sinclair is, jön a TNT, úgyhogy hát unatkozni biztos nem fogunk, mert a Joe Bácsó is hozza majd a funky groove-ot. Én hozom a napkérdését, meg közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És az Enigmával, Return to Innocence, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

I and I to everyone. Got to help, well, we got to help, yeah.

0: Best FM van a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon mindenféle közlekedési eszközzel, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Legyünk körültekintőek, hogyha autóba ülünk, vagy kamionba, teherautóba, még akár biciklire is figyeljünk egymásra. Az M0-ás autóút keleti szektorán útkarbantartási munkák folynak. Ezt az infót kaptam az M1-es autópálya felé. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki még tud, válasszon másik útvonalat. Torlódás van az M1-esen is, a főváros felé, a kiépített terelésben Tatabányától Biatorvágyig, ami főképp ugyebár a külső sávot érinti, és sokan kerülnek így az 1-es főúton, úgyhogy ott is hosszabb menetidőre kell számítani. És ha már 1-es főút, Óbarok térségében aszfalt marás folyik, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van és lassulás. Köszönöm az infókat, várom a folytatásban is őket. 0620 55 55 155 a számunk. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szakács Gergőt hallottuk, ez volt az Elkezdem, aztán most friss híreket hallunk, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán zenél majd a kompakt diszkó jön a Te meg én.

0: és itt lesz Madonna is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Haladék a régi személyik cseréjére. Medúzák miatt kellett leállítani francia atomerőmű reaktorokat. A héten nem sok esőre számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 57 ezeren kaptak haladékot évvégéig a régi típusú személyik cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg, gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Orosz drónokat észleltek egy romániai gázmezőnél. A két szerkezet a vízben sodródott, írja a Portfólió. Valószínűleg robbanótöltet is volt rajtuk. Az eszközöket megsemmisítették. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Az atomerőmű így napokig nem tudott rendesen működni. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hát felejthetetlen slágereket bizony ebben az órában is hozok. 4 perccel járunk 1 óra után. Önök a Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, és csak azt tudom ma is mondani, hogy a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és egy kicsit könnyedebb legyen ez a szerda délután. Segít nekünk ebben például Beyoncé és a Compact Disco és Madonna is, de csak ebben a sorrendben. Szép napot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék megválasztották Magyarország tortáját az idei évben is. Ugyebár a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a Magyarország tortája versenyt, amelyre a cukrászok saját egyedi kreációikkal nevezhetnek. A cél ezúttal is egy olyan desszert megtalálása volt, amely egy éven át viselheti ezt a rangos címet. A 2026-os győztes pedig a bíbor fehér lett, amelyet egy gyulai cukrászda csapata, Kis Roland, Balog Zoltán és Balog László készített. Na és most figyeljenek! Az édesség középpontjában az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös mussz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát pedig erdei gyümölcsös zselérétek teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. És most nyeltem egy nagyot. A győztes tortát egyébként hamarosan a nagyközönség is megkóstolhatja. A Magyarország tortája hagyományosan ugye augusztus 20-a környékén jelenik meg a cukrászdák kínálatában, úgyhogy nem sokára mi is megkóstolhatjuk. De ez még nem minden, mert hogy a Magyarország tortája verseny mellett ugye minden évben kiválasztják a Magyarország cukormentes tortáját is, ennek győztese pedig idén a Szilvafácska nevű torta lett, amely pedig Puchovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotása lett Balatongyörökről. A Szilvafácska pedig egy különleges ízutazásra hív, rétegről rétegre bontakozott ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját pedig egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fantasztikusan hangzik, én minden évben megkóstolom ezeket, a Magyarország tortája győztes tortáit, úgyhogy hát kérem majd a véleményeket augusztus 20-a után, ha valakinek sikerül még megkóstolnia, akkor majd beszéljünk róla. Na de ma ezért ilyen sütis lesz a nap kérdése, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, mi lehetne minden idők legjobb sütije? Kinek mi a legnagyobb kedvence? Akár valamelyik Magyarország tortája az elmúlt évekből, vagy mondjuk a hagyományos lagzis barack? Jöhetnek a nagy kedvencek. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az üzeneteket ma is, sütízzünk együtt, és hallgassunk jó zenéket együtt. Jön a jetlag, és a nincs lehetetlen.
1: Rögös úton jött.

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon sokan vannak az utakon, és eléggé meleg is van, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Egy kicsit sofőrként valaki bágyattabbnak érzi magát, tartson egy kicsit hosszabb szüneteket, vagy több szünetet, igyon meg egy kávét útközben valahol, vagy csak lazuljon pár percet, miközben meghallgatja mondjuk a közlekedési infóimat. Szakaszos torlódás van az M1-esen a főváros felé a kiépített terelésben, Tatabányától Biatorbágyig, ami ugye főként a külső sávot érinti. Útkarbantartási munkák folynak az M0-áson a keleti szektoron az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás itt már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki teheti még, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok Önökre. Ha valakinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lehet. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ennek

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Punani Massif Élvezd, ez zárta az órát, de már el is röppent 2 óra ebből a délutánban, nagyon megy az idő, úgyhogy 2 óra van mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Alex Gaudé és a Destination Calabria. És jön majd Gáspár Laci is és a Füllet forró nyár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Borsodban is felbukkant a kőrisrontó karcsú díszbogár, két présház is ég Várpalota mellett. A napokban ne számítsanak esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a hazai erdőkből 2020 óta az állami erdészeti társaságok. Az élő környezetért felelős minisztérium beszámolója szerint csak idén több mint 300 alkalommal összesen mintegy 640 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze. Van, ahol gyakrabban raknak le kisebb kupacokat, másutt néhány hatalmas hulladékgóc felszámolása teszi próbára a szakembereket. A társaságok rendszeres ellenőrzéssel, sorompókkal, kamerás megfigyeléssel, szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli strandon állnak készen létben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de gyakran látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újabb területen, Borsodabaújzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
1: Tűztombol Várpalota külterületén több hektáron ég füvesvás terület és két présház a Széphegydűlőn. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en 2 óra után is 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hát itt nálunk a szerkesztőségben isteni a hangulat, mert hogy nagyon-nagyon érezzük már ezt a nyár végét, mondjuk így, vagy talán ezt a hét közepét, és mindannyian ennénk inkább az ország tortáját. Arra még egy kicsit várnunk kell, viszont Alex Gaudióra egy percet sem.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában már beszéltünk róla, hogy megválasztották Magyarország tortáját, az idei évben is Magyarország cukormentes tortáját is. Ez adta az apropóját igazából a nap kérdésének, hogy melyik lehet a világ legjobb süteménye, desszertje. Na jöhetnek a válaszok, azt írja Kata. Nálam nincs vita, tiramisu, kávé, mascarpone, kakaó, ennél jobb találmány szerintem nincs, én is imádom. Gábor azt írja, a nagymamám almás rétese. Tudom, hogy nem egzotikus, de nekem a világ összes Michelin csillaga nem ér fel vele. Hát ezt meg tudom érteni. Laci a baklavára szavaz, minél ragacsosabb és pisztáciásabb, annál jobb. Kérem, ne ítéljenek el. Laci, szerintem ezért senki nem fog. Én is imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a kedvenc sütemények. Én pedig csak nyelni próbálok itt nagyokat, mert hogy még képeket is mellékelnek a hallgatóink. Hát, én óriási sütis vagyok, szóval nagyon-nagyon oda vagyok. Köszönöm, és várom őket a folytatásban is. Sőt, egyébként receptek is nyugodtan jöhetnek. Én pedig a Pets & Small dalát kínálom tálcán. Turn Around itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé Zalakomár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Aki teheti, térje le a 191-es jelű Zalakomár, Zalakaros, Szőkedencs csomópontnál, és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Torlódás van az M1-esen is a főváros felé. Mondhatom azt, hogy már a szokásos, mert a képített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, főként a külső sávban erre kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között pedig ég az útmenti terület több szakaszon, úgyhogy a látótávolság jelentősen csökkent, úgyhogy itt is lassulásra és figyelemre van szükség. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Részleges napfogyatkozás ma este. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm-t, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet. A tartós szárazság továbbra is komoly kihívást jelent a vízkészlet megőrzése szempontjából. A hatóságok a csapadék hiánya miatt fokozott figyelemmel kísérik az érintett területek ökológiai állapotát. Összefogtak a vállalkozók, segítséget nyújtanak a munkanélkül maradt dolgozóknak a tószegi kerékpárgyár bezárása után. A város tájékoztatása szerint Szolnokról és a környező településekről, sőt Debrecenből és Kecskemétről is számos cég jelezte, hogy készen áll új állás lehetőséget biztosítani az érintetteknek. A helyi koordináció segít összegyűjteni a jelentkezéseket, hogy a felajánlott pozíciók minél gyorsabban eljussanak az állást keresőkhöz. A kezdeményezés részeként munkáltatói fórumot szerveznek csütörtökön a Városházán. A szakmai találkozón adják át a résztvevő cégeknek azt a rendszerezett adatbázist, ami az állásukat elveszített munkavállalók adatait tartalmazza. A szervezők továbbra is várják a segítségre szoruló dolgozók jelentkezését az erre kijelölt elektronikus levél címen. A cél az, hogy a térségben élő családok mielőbb biztonságos megélhetéshez jussanak. Kigyulladt és teljesen leégett egy parkoló autóbusz kedd délelőtt Jászberényben, egy helyi áruház parkolójában. Adta hírül a katasztrófavédelem. A hirtelen felcsapó lángok a jármű környezetében lévő ajnövényzetre is gyorsan átterjedtek a helyszínen. A járművezető éppen a kötelező pihenőidejét töltötte a közelben, így a busz utasterében szerencsére egyetlen utas sem tartózkodott a baleset pillanatában. A sofőr azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a nála lévő eszközzel, de egyedül sajnos nem járt sikerrel. A lángokat végül a jászberényi hivatásos tűzoltók folytották el több vízsugár segítségével. A tűzeset során keletkező hatalmas füst miatt a hatóságok a biztonság érdekében csökkentették a szomszédos vasútvonalon haladó vonatok sebességét az oltási munkálatok idejére. A tűz keletkezésének pontos okait szakértők vizsgálják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Az ügyben végleges döntést a járásbírósághoz majd. Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel Kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a Kisújszállási önkormányzati egységek 3 vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverőgép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 g volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hét végére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Klárák boldog névnapot 1833-ban ekkor alapítják meg Chicago városát, 1908-ban pedig elkészül az első Ford T-modell. Nálunk pedig olyan szuper előadók és zenék jönnek, mint Whitney Houston, Sean Kingston-tól a Beautiful Girls, az óra elején pedig a Blue és a One Love.
0: 102.4 West FM.

vissza 40 fokok, viszont a következő napokban még lehetnek 36 fok körüli csúcsok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, némi fátyol felő azért lehet felettünk, csapadék sehol sem várható. Élénk lesz az észak-keleti szél, a hajnalok hűvösebbek lesznek a következő napokban. Holnap például 16 fok körül alakul a reggeli hőmérséklet, napközben 30 fok valószínű. Pénteken is sok napsütés lesz, a nyugat-észak-nyugati tájak kivételével fog megélénkülni az észak-keleti szél, 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A szombati nap is majd derült napos idővel telik majd, csapadék sehol sem várható majd, délire, dél-keletire fordul a szél, ezzel együtt növekedhetnek a maximumok, így akár 32-34 fok is lehet, vasárnap pedig akár 35-36 fok is lehet a térségben. A jövő hét is egész végig 30 fok körüli hőmérsékletekkel telik, kettől elszórt záporok viszont lehetnek, de nagyobb mennyiségű csapadék továbbra sem érkezik térségünkbe. A napokban ünnepelte volna születésnapját a Best FM legenda Whitney Houston. Ez már itt az I'm Your Baby Tonight.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap, akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért. A koncertek 16 órakor kezdődnek majd a Volt Camping területén, ahol is fellépnek majd a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfgül és többek között a Plebs is. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Menninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Rigetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Sean Kingston dala jön a 102.4 Best FM-en.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 104.4 Best FM a legjobb zenék. Kömlő és Besenyő telek között, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. A 4601-es nagykörösi szakaszán, a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. A 4-esen a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszükület. Az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös-Tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárándi, illetve Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostorra felé van útszűkület. Gyomendőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után csataszök felé a 32-24-esen. Szuper szerda, szuper slágerek és a Fragmadala most a Talk Is Miracle a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Részleges napfogyatkozás ma este. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm-t, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet. A tartós szárazság továbbra is komoly kihívást jelent a vízkészlet megőrzése szempontjából. A hatóságok a csapadék hiánya miatt fokozott figyelemmel kísérik az érintett területek ökológiai állapotát. Összefogtak a vállalkozók, segítséget nyújtanak a munkanélkül maradt dolgozóknak a tószegi kerékpárgyár bezárása után. A város tájékoztatása szerint Szolnokról és a környező településekről, sőt Debrecenből és Kecskemétről is számos cég jelezte, hogy készen áll új állás lehetőséget biztosítani az érintetteknek. A helyi koordináció segít összegyűjteni a jelentkezéseket, hogy a felajánlott pozíciók minél gyorsabban eljussanak az állást keresőkhöz. A kezdeményezés részeként munkáltatói fórumot szerveznek csütörtökön a Városházán. A szakmai találkozón adják át a résztvevő cégeknek azt a rendszerezett adatbázist, ami az állásukat elveszített munkavállalók adatait tartalmazza. A szervezők továbbra is várják a segítségre szoruló dolgozók jelentkezését az erre kijelölt elektronikus levél címen. A cél az, hogy a térségben élő családok mielőbb biztonságos megélhetéshez jussanak. Kigyulladt és teljesen leégett egy parkoló autóbusz kedd délelőtt Jászberényben, egy helyi áruház parkolójában. Adta hírül a katasztrófa védelem. A hirtelen felcsapó lángok a jármű környezetében lévő ajnövényzetre is gyorsan átterjedtek a helyszínen. A járművezető éppen a kötelező pihenő idejét töltötte a közelben, így a busz utasterében szerencsére egyetlen utas sem tartózkodott a baleset pillanatában. A sofőr azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a nála lévő eszközzel, de egyedül sajnos nem járt sikerrel. A lángokat végül a jászberényi hivatásos tűzoltók folytották el több vízsugár segítségével. A tűzeset során keletkező hatalmas füst miatt a hatóságok a biztonság érdekében csökkentették a szomszédos vasútvonalon haladó vonatok sebességét az oltási munkálatok idejére. A tűz keletkezésének pontos okait szakértők vizsgálják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
2: Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Az ügyben végleges döntést a járásbírósághoz majd. Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Vésőúti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel Kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a Kisújszállási önkormányzati egységek 3 vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverő gép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 g volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napok.

0: 2002-ben volt amerikai listavezető, és több filmben is szerepelt, és ma van a születésnapja, tanít a Tikaramnak, mi Britney Spears-el folytatjuk a szerdát. Gimme ma!
1: 102.4 West FM.

Nincs vest, nem térnek vissza a 40 fokok, viszont a következő napokban még lehetnek 36 fok körüli csúcsok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, némi fátyol felhő azért lehet felettünk, csapadék sehol sem várható. Élénk lesz az észak-keleti szél, a hajnalok hűvösebbek lesznek a következő napokban. Holnap például 16 fok körül alakul a reggeli hőmérséklet, napközben 30 fok valószínű. Pénteken is sok napsütés lesz, a nyugat-észak-nyugati tájak kivételével fog megélénkülni az észak-keleti szél, 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A szombati nap is majd derült napos idővel telik majd, csapadék sehol sem várható majd, délire, dél-keletire fordul a szél, ezzel együtt növekedhetnek a maximumok, így akár 32-34 fok is lehet, vasárnap pedig akár 35-36 fok is lehet a térségben. A jövő hét is egész végig 30 fok körüli hőmérsékletekkel telik, kettől elszórt záporok viszont lehetnek, de nagyobb mennyiségű csapadék továbbra sem érkezik térségünkbe. A 90-es évek egyik ikonikus dala a folytatásban a De La Soul-tól, Ring Ring Ring.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap, akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért. A koncertek 16 órakor kezdődnek majd a Volt Camping területén, ahol is fellépnek majd a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfgül és többek között a Plebs is. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Manninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Maci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Ligetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Wolf Kati énekel, itt a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között az Itt Vagy.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Kömlő és Besenyő telek között, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. A 4-esen a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszükület. Az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé van útszűkület. Gyomaendőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. Mi vagyunk a 102.4 Best FM, mi játsszuk a legjobb zenéket, ez pedig a Black Eyed Peas, Don't

0: 92.4 Best FM. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tovább apad a Tisza-tó vízszintje. Részleges napfogyatkozás ma este. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Tovább csökkenhet a Tisza-tó vízszintje a tartós hőség és a fokozott párolgás miatt, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A tározóba érkező vízhozam jelenleg elmarad a korábban tapasztalt mértéktől. Az apadás üteme a hétvégén már elérte a napi 5-6 cm-t, így a vízállás az elmúlt napokban kritikus szintre süllyedt. Amennyiben a vízjárásban és az időjárásban nem történik kedvező fordulat, a tározó vízszintje akár 2 héten belül lecsökkenhet a téli értékre. Emiatt a partmenti területeken jelentősen visszahúzódhat a víz a következő időszakban. A vízügyi helyzetet folyamatosan nyomon követik a szakemberek a térségben. A lakosság és a vízparton tartózkodók körében kiemelten fontos a körültekintő magatartás. Hívják fel a figyelmet. A tartós szárazság továbbra is komoly kihívást jelent a vízkészlet megőrzése szempontjából. A hatóságok a csapadék hiánya miatt fokozott figyelemmel kísérik az érintett területek ökológiai állapotát. Összefogtak a vállalkozók, segítséget nyújtanak a munkanélkül maradt dolgozóknak a tószegi kerékpárgyár bezárása után. A város tájékoztatása szerint Szolnokról és a környező településekről, sőt Debrecenből és Kecskemétről is számos cég jelezte, hogy készen áll új állás lehetőséget biztosítani az érintetteknek. A helyi koordináció segít összegyűjteni a jelentkezéseket, hogy a felajánlott pozíciók minél gyorsabban eljussanak az állást keresőkhöz. A kezdeményezés részeként munkáltatói fórumot szerveznek csütörtökön a Városházán. A szakmai találkozón adják át a résztvevő cégeknek azt a rendszerezett adatbázist, ami az állásokat elveszített munkavállalók adatait tartalmazza. A szervezők továbbra is várják a segítségre szoruló dolgozók jelentkezését az erre kijelölt elektronikus levél címen. A cél az, hogy a térségben élő családok mielőbb biztonságos megélhetéshez jussanak. Kigyulladt és teljesen leégett egy parkoló autóbusz kedd délelőtt Jászberényben, egy helyi áruház parkolójában. Adta hírül a katasztrófa védelem. A hirtelen felcsapó lángok a jármű környezetében lévő ajnövényzetre is gyorsan átterjedtek a helyszínen. A járművezető éppen a kötelező pihenő idejét töltötte a közelben, így a busz utasterében szerencsére egyetlen utas sem tartózkodott a baleset pillanatában. A sofőr azonnal megpróbálta eloltani a tüzet a nála lévő eszközzel, de egyedül sajnos nem járt sikerrel. A lángokat végül a jászberényi hivatásos tűzoltók folytották el több vízsugár segítségével. A tűzeset során keletkező hatalmas füst miatt a hatóságok a biztonság érdekében csökkentették a szomszédos vasútvonalon haladó vonatok sebességét az oltási munkálatok idejére. A tűz keletkezésének pontos okait szakértők vizsgálják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Vádat emelt az ügyészség egy 20 éves öcsödi férfi ellen, aki az interneten megszerzett adatokkal visszaélve több mint 150 ezer forintot költött el egy idegen szép kártyáról. A fiatalember az illegálisan megszerzett információkkal belépett az áldozat online fiókjába, ahol azonnal megváltoztatta a kártyatulajdonos nevét, e-mail címét és jelszavát a saját adataira. Miután kisajátította a hozzáférést, rövid idő alatt 5 alkalommal vásárolt a felületen az idegen egyenleg terhére. Az ügyészség tájékoztatása szerint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt indítottak eljárást ellene. Az ügyészek próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, valamint az okozott kár mértékével megegyező vagyonelkobzást indítványoztak a vádlottal szemben. Az ügyben végleges döntést a járásbírósághoz majd. Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Vésőúti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel Kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a Kisújszállási önkormányzati egységek 3 vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverőgép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 g volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hét végére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: girl. Buddies don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

ez úgy fest, nem térnek vissza a 40 fokok, viszont a következő napokban még lehetnek 36 fok körüli csúcsok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, némi fátyol felhő azért lehet felettünk, csapadék sehol sem várható. Élénk lesz az észak-keleti szél, a hajnalok hűvösebbek lesznek a következő napokban. Holnap például 16 fok körül alakul a reggeli hőmérséklet, napközben 30 fok valószínű. Pénteken is sok napsütés lesz, a nyugat-észak-nyugati tájak kivételével fog megélénkülni az észak-keleti szél, 30 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A szombati nap is majd derült napos idővel telik majd, csapadék sehol sem várható majd, délire, dél-keletire fordul a szél, ezzel együtt növekedhetnek a maximumok, így akár 32-34 fok is lehet, vasárnap pedig akár 35-36 fok is lehet a térségben. A jövő hét is egész végig 30 fok körüli hőmérsékletekkel telik, kettől elszórt záporok viszont lehetnek, de nagyobb mennyiségű csapadék továbbra sem érkezik térségünkbe. A 90-es évek egyik legjobbja és legemlékezetesebb dala Mark Morrisontól szól, a Return of the Mac a 102.4 Best FM-en.

emlékszel? 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap, akikért a zene szól, emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért. A koncertek 16 órakor kezdődnek majd a Volt Camping területén, ahol is fellépnek majd a Kék Virág Trió, a Molnár Gitár Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Korona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfgül és többek között a Plebs is. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Menninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Rigetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisújfest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombóvári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Ezekben a hetekben is ott van a slágerlistákon Shakira, most azonban Beyoncéval közös dala szól a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Kömlő és Besenyő telek között, valamint Átány belterületén útépítést végeznek. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. A 4-esen a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszükület. Az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárándi, illetve Bárándi és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé van útszűkület. Gyomaendőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. Abonyban lép föl majd a jövő héten a tankcsapda, nálunk pedig már most szól tőlük, ha Mennyország turiszt. Én pedig köszönöm a figyelmet, Fodor Attila vagyok, további Best FM-es időtöltést.
1: Szomjas vagy, látom, egy üveg bort kibontok, figyelj!

0: a 90-es évek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a Dunai fenék küszöb építése Paksnál. Külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten. Folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal. Használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárások. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt, a Sziget Fesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a Velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakia. Ő azonban nagy sebességgel elmenekült. 4 utas a menet közben kiugrott az autóból. A sofőr végül egy napraforgó táblába hajtott, ahol járműve kigyulladt. Gyalog próbált tovább menekülni, de drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, és korábban eltiltották a vezetéstől. Nagyrészt napos száraz idő várható, csak a nyugati-délnyugati határ közelében jelenhet meg időnként több gomoly felhő, csapadék azonban ott sem valószínű. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyakig járunk a Sziget Fesztiválon, úgyhogy mi más is érkezhetne, illetve kik mások is érkezhetnek a következő egy órában, mint azok az előadók, akik az elmúlt 20 plusz évben már tiszteletüket tették a nagy színpadon. Pop és rádiós lágerek mostantól 6-tól 7-ig velem White Boy-on, 7-től DJ FM-vel a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És a legjobb zenékből a lassan közel 5 év alatt már számtalan mix készült, ezekből 155 felelhető az én Mixcloud oldalam, a mixcloud.com/DJ White Boy, de persze az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit ott érdemes keresgetni, szóval mixcloud.com, és aztán ott pedig megtaláljátok a kedvenc Night Shift DJ-teket. Természetesen az én 155 mixem mindegyike mellett mellékelve vannak a tracklisták is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Négyszer léptek fel a Sziget Fesztiválon Keith Flinték. Isten nyugasztalja, ötször kellett volna a Prodigynek színpadra állni, de rögtön az első, a 96-os, az nem jött össze. Japánból kellett volna aztán átrepülni, de egy borzasztó időjárási körülmények voltak, úgyhogy végül el sem tudtak Japánból indulni a magángépükkel. Egyébként szerintem nem volt olyan fesztivál, ahol ne léptek volna fel Magyarországon, idén nem a Szigeten, hanem Sopronban őrítették meg a közönséget. Velük zárjuk ezt 60 percet, és aztán jönnek a Pop és Rádiós Lágerek még egy órán keresztül mixben, köszönhetően szervei rezidensünknek, DJ Effendinek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 percig tart az idei tűzi játék a nemzeti ünnepen. Egyre több életveszélyes autó kerül a műszaki vizsgára. Medúzák bénítottak meg egy atomerőművet Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkánon múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na, jó volt, szép volt, jó időtök volt, sütött a nap, jó volt a kaja.
3: Köszönöm szépen, összefoglaltad az egészet, mehetünk tovább, igen. Jó, tehát ez volt a nyaralásunk. Nem, tényleg jó volt, pihentető volt, rövid volt, úgyhogy
2: általában ezekkel igen ezt szokott.
3: Sajnos ez a helyzet, de hát majd jövőre.
2: Na, hogy pop és rádiós lágerekből egy óra rövidnek számít-e vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, minden esetre Elfi ma is ennyi időt kap tőlünk, úgyhogy még egy órán keresztül ő áll a lemezjátszók mögött.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne most már egy ilyen rovat is, mert oké, hogy mindig vannak Imre dátumai, meg Effi dátumai, de most már ez a hónap dolgozója, akikre büszkék lehetünk, mi szokott lenni régen a fali újságon, a
2: Sulivez, ugye?
1: Na, szóval dicsekedjél légy, hogy kedves.
2: Mivel?
1: Hát, hogy még meg se jelent a dalod, de már listavezető.
2: Hát nem vezette a listát, egy harmadik volt.
1: Bocsánatot kívánok.
2: Most éppen a negyedik, ha jól láttam, de hogy ott van az élmezőnyben, igen. Hát figyelj, valahogy így beütött, úgy néz ki. Megérte sokat foglalkozni vele.
1: Na, meg tök jó. Ha ez így nagyon rébuszokban lenne valakinek, tehát ugye a All Good?
2: All Good.
1: Az All Good című, ugye De La Soul és Chaka Khan dalnak a remixe, az a Tracksource-nak az előrendelési listája gyakorlatilag?
2: Nem, ez a műfaji lista, tehát a soul, funk, disco műfajhoz tartozó listának a harmadik helyé kúszott. Úgyhogy még csak előrendelhető.
1: Na, tehát előrendelhető.
2: Aha, igen. Megveheted ott ezen a DJ oldalon, de mondjuk még a Spotify-on nincs fönt. Tehát péntektől lesz fönt minden platformon. YouTube, Spotify, Apple.
1: Na, azért az akkor lenníteni fog.
2: Reméljük.
1: És ez hogy van ilyenkor, ezt ők kikötik, hogy akkor amíg ott nem lehet megvenni, addig te nem is rakhatod föl, vagy majd ők fogják fölrakni Spotira? Hogy van ennek a menet?
2: Ők rakják föl. Kiadó tölti föl.
1: Hát ez igen.
2: Én egyrészt meg is lepődtem egy picit, mert nem gondoltam.
1: Jó vagy.
2: Azt hittem, hogy elketyeg ott a 20.-30. helyen, nem tudom, ez a ugye az a Seamus Haji kiadó, aki egy house legenda gyakorlatilag.
1: Tulajdonképpen.
2: A Real Life kiadó, de ugye ez a kisebbik kiadója, őnek nem szoktak ilyen hatalmas nagy csárt ostromló kiadványaik lenni, ott vannak, de ugye nem ők a fő kiadó.
1: És na, de majd
2: az,
1: most.
2: Ugye, az ilyen harmadik helyen van, meg volt 11. az összeset tekintve, tehát a Tracksource overall.
1: Na, tehát nem stíluson belül.
2: Igen, tehát stílus függetlenül összesen a 11. az már majdnem a top 10. Azért azon nem, tehát azon én is meglepődtem. Na, pedig jó a dal, hogy gondoltam volna, hogy tetszeni fog.
1: Effikém. De másra csak egy dolog kell ehhez, hogy és kéne csinálni egy videót, ahol spontán elsírod magad, hogy
2: harmadik vagyok a listán.
1: Ez most álltak nagyon meg.
2: Tényleg?

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Mindig a vasárnapnál szoktuk mondani, hogy a Challenge és Deep House 120 percnél, hogy ez olyan, mint a két komponensű epokit, ugye, hogy mindenre jó. Nyáron ugye így csillezgetni, naplementézni, kis koktél a kertbe, télen ugye bekuckózol a forradborodal a kájha, vagy hát központi, központi fűtésnél a radiátor mellé, igen, és ott. Ugye ez viszont egy soha visszanemtérő alkalom, hogy ki lehet próbálni, hogy a pop és rádiós lágerek részleges napfogyatkozáshoz mennyire működnek, mert ugye ez most már Pesten azt hiszem ilyen hány perce? Hát
2: 10 perce.
1: És azt hiszem 50-ig tart, tehát 19-20 és 19-50 között a leglátványosabb. De ne tessék
2: Ez nagyon fontos, semmiképpen.
1: Amit egyébként én nem értek, mert amikor volt 99-ben a teljes napfogyatkozás, azt oké, azt értem, normális esetben, ha nincs napfogyatkozás, akkor se nézel bele a napba. De hát szoktál naplementét szabad szemmel nézni, nem? Szóval, hogy most, pláne most még ki is lesz takarva, hogy
2: de,
1: akkor...
2: De igen, de hát ez nem az a fázisa, amikor ezt így nézed perc, tehát sokáig, tehát így rápillanthatsz, de azért belebámulni, azt nem kéne.
1: Aha. Jó, ne, és abszolút, tehát nem
2: mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne tegye.
1: Pontosan, tehát nem akarom én itt felülírni a szaktanácsokat, jó, tehát tényleg szabad szemmel ne tessék, még a napszemüveg is kevés hozzá.
2: És még a kettő is,
1: még
2: tehát,
1: a, igen,
2: a,
1: igen,
2: a,
1: igen.
2: Még a hegesztő szemüveg is kevés hozzá, csak a megfelelő, nem tudom, milyen szabvány minősítésről lehet jó, úgyhogy ezen ne kísérletezzen senki sem.
1: De mindent, hogyha valakinek megvan hozzá megfelelő eszköz, akkor azzal a napfogyatkozást a fülével meg pop és rádiós lágereket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A hangja nagyon jól megfogalmazta kedden, azt mondta, hogy volt már, szabadságon volt már, de meg csak most megy nyaralni. Hogy akkor neked ennyi volt így a szabadság meg a nyaralás, vagy még itt próbáljátok meghosszabbítani, mert valamikor a nyarat.
2: Meghosszabbítjuk Bicskéig, mert két hétig voltunk most rendes szabadságon, tehát ami már meg volt tervezve, és az úgy alakult, hogy egyébként én nekem a következő hét is, tehát a 20-ai hét, 17-ig, ott is a hétfőket, szerdát még ki tudtam menni, és akkor most van még egy hetem, tehát hogy most egy hetet nem voltam szabadságon, de aztán megint szabadságon lesz.
1: És ha már egy
2: mármint, hogy a nappali
3: melódból.
1: De hogy akkor nem utaztok sehova.
2: Ne, egy kifejezetten nagy utazás, nem? Én egy-egy napos kiruttanásokat belföldön tervezünk.
1: Palatinus csendezem.
2: Hát nem pont erre gondoltam, de...
1: Jó, visszacsatolva még a hangjára, meg Bicskére tényleg, tehát amikor borzasztó szóvicceket hallok, akkor kinyílik a sebemben a Bicske. Ennyit szeretném oda csak hozzáfűzni, meg annyit, hogy akkor jövő szerdán várunk vissza szeretettel.
2: Most ezek után meggondolom, az egy érdemesebb bejönni, de lehet, majd találkozunk. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Fenékküszöb épül a Dunán Paksnál. Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban. Folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményenkénti adatait Magyarországon. Az új interaktív felületen kiválasztható lesz az adott kórház és az év, az adatokat pedig grafikonokon 5 éves bontásban is meg lehet nézni. A statisztikákat évente frissítik és letölthető formában is elérhetők lesznek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványokat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tisztán emlékszem rá, csütörtökön jöttek a friss megjelenések, délután 2 órakor vásároltam meg ezt a lemezt, és délután 5 órakor már pörgettem is az akkori rádióban, az akkori mix műsorban. Most pedig ezzel indítom az előttünk álló 60 percet. Jön a Freemasons és az Uninvited a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Esztefem a legjobb zenék. 9 úgymond nyilvános koncert, meg egy céges karácsony. Ez Brian Adams eddigi magyarországi mérleg.

Best FM, a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint hogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Richard for the Sunrise, és persze a Duran Duran.

Best of a legjobb zenék, ha majd évvége felé közeledve a különböző internetes portálok és sajtóorgánumok megpróbálják kiosztani az év leglátványosabb koncertje díjat. Bajban lesznek. Már akkor is bajban lennének, ha csak kettő jelölt lenne, mondjuk a The Weeknd és a most érkező Kanye West világkörüli turnéja. Én magam sem tudom eldönteni, hogy melyik az, ami fenomenálisabb és grandiózusabb. Most Kanye érkezik a Stronger-rel itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Próbálom úgy mondani, hogy mindenki értse, szóval a Sziget Fesztivál miatt a Káhídnál található bevásárlóközpontot hátulról nem lehet megkerülni egyik irányból sem, mert az lezárás alatt van a Sziget Fesztivál ideje alatt, szóval aki onnan vagy odafele tart, Káhíd, Benzinkút és ugye Szentendrei út.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren, ezután pedig következik a katonai és légi parádé. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszulétek is gyakoriak. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1 perc 53,8 másodperces idővel magabiztosan győzött. Milán Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amennyire megúszós és mondjuk egy kritikán aluli volt annó Rihanna szigetes koncertje, annyira jó bulit csinált a nagyszínpadon 2014-ben az Outkast. Rihanna mentségére legyen mondva, láttam őt már önálló koncerten. Ott ő is zseniális volt. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Beztefem a legjobb zenék, szerintem mindegyik rockzenésznek a nagy álma lenne, hogy a Rolling Stones előzenekaraként léphessen fel. Bárhol ez, Meredith Brooksnak kétszer is megadatott a Copacabanán. Mind a kétszer kifütyülték meg, megdobálták. Jön a Bécs itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge.

Best FM, a legjobb zenék. Holnap még 30 fok, és egy picike szél, meg kevés felhő. Pénteken már 31 fok, felhő semmi, viszont lesz magas UVB sugárzás, és aztán napról napra haradunk így egyre feljebb és feljebb. Szombat, vasárnap, hétfő, 34 fokos kánikula. Országszerte.

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekeltek, hogy a fiúk nem sírnak. Boys Don't Cry, Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big Girls Don't Cry, ez rét a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzijáték a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabolyi Zemplénben is megjelent a kőr is rontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy maragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
1: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelent meg a csalánozók. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazán keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem elfelejteni, ma éjszaka lesz a legintenzívebb a csillaghullás. Ugye belép a légkörbe a Perszeidák meteorraj. Úgyhogy aki fölbír kelni hajnal 2-3 magasságában, és olyan helyen van, hogy kevés a fényszennyezés, rengeteg hulló csillagot láthat. Nálunk a következő órában majd egy tilos csillag jön. Vastag Csabának köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a best.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila K szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nemes egyszerűséggel oda trössentett. Ez is egy vélemény. Jön a

Best of a legjobb zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt
1: agyom. Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

ezt a FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 12-én egyébként a fiatalok és az elefántok világnapja van. Hát a fiatal elefántok meg aztán hatványozottan örülhetnek. Elefántok nem lesznek a következő órában. Kutyák igen. Bullet the Dogs Out, a Bahamen érkezik majd hamarosan. Craig David és a Seven Days után, mert hogy a mai utolsó óra ezzel indul.
1: Ez a Night Shift a Best

Basztában a legjobb zenék eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra. Az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdal a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

Best FM a legjobb zenék. Túl vagyunk akkor a részleges napfogyatkozáson, meg a mai Night Shift-en is. Éjszaka jön a Perseidák Meteorraj, holnap hatkor megjövünk megint mi. Dance-es csütörtök lesz, szóval DJ Millerrel fogunk majd dance himnuszokat mixelni 6 és 8 óra között. A Lighthouse Family és a High jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.